Szólunk a kocsiban, az irodában és a szívedben. Fun FM. Csíkszered a saját hangja.

0: És most egy újabb dal az elmúlt 30 év nagy slágerei közül. Fan FM.
1: Fülig zene.
0: Fülig zene.

87.8.

0: Nálunk a Mikó vár, a Petőfi utca, a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

játszanak, s valaki itt marad nekem, hogy érezzem, hogy a felhőn lehet járni.

elfelejtem, hogy milyen a mélyben várni.

0: Back to the hits.
1: All the hits. These are my hits.
2: FM 87.6.
3: Fun FM.
2: Fun FM Rádió.
4: Főleg zene.
5: És most egy újabb dal az elmúlt 30 év nagy slágerei közül. Fun FM.
2: Fun FM Rádió.

0: Ha zenei változatosságra vágysz,
1: jó helyen jársz.
0: FM 87.6.
2: Még egy tánc, utolsó édes fájdalom.
1: Fan FM.
0: Fülig zene.

0: Nálunk a veréb nem madár, és a medve nem játék, ám a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

A csíki a kedvence, a hoki, a sör és a Fun FM. Csíki vagy, ha hallgatod.

0: Nálunk a Hargita hegy, a nyerges tető, a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

kezdjetek nevetni, csak semmi melodráma. Senki bele nem hal, még komédiába. Répa csak színésze, az élet a diéta. Minek őre menni?

0: fáj, remegni a félek. Éreznéd élek. Kezdjetek el élni, hogy ne kelljen félni.
1: Az utolsó órában, mikor már megbántam.
0: Ezerszer megbántam, hogy oly sokáig vártam.
1: Hogy elmúlt az élet.
2: Fülig zene, fülig magyar. Ez a magyar zenék órája. A jóból sosem elég, magyar zenék órája.
3: Megállás nélkül. Fan FM, fülig zene.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Felszólítást intézett Nikos Ordán államfőhöz George Simion, a Románok Egyesüléséért Szövetség elnöke, hogy nevezze meg egy miniszterelnök jelöltet. A pártelnök ugyanakkor felkérte Ilija Bolozsán ügyvivő kormányfőt, távozzék a Viktória palotából. A politikai alakulat július 1-én döntött úgy, hogy kezdeményezi Nikos Ordán államfő tisztségből való felfüggesztését, illetve megindítja az előrehozott parlamenti választások kiírásához szükséges eljárást. A párt szerint a kezdeményezésüket többek között az indokolja, hogy az államfő álláspontjuk szerint nem tett eleget alkotmányos kötelezettségének, és nem nevezte meg a második miniszterelnök jelöltet. 4 óra alatt több mint 100 gyorshajtót füleltek le a Hargita megyei közlekedési rendőrök a 15-ös országúton. A hétvégi kiemelt ellenőrzési akció során összesen 128 szabálysértési bírságot szabtak ki, a büntetések összértéke pedig meghaladja a 78 ezer lejt. A megyei rendőrfőkapitányság tájékoztatása szerint a razzia célja a balesetek megelőzése és a száguldozó kiszűrése volt. A tetemes bírságok mellett a hatóságok 6 gépjármű vezetői jogosítványt is bevontak, ebből 5-öt súlyos sebességtúllépés miatt, valamint egy forgalmi engedélyt is visszatartottak. Az érintett útszakaszon az ellenőrzés ideje alatt nem történt közlekedési baleset. Románia továbbra is az első helyen áll az Európai Unióban a koragyermekkori nevelésből kimaradó gyermekek arányát tekintve. Miközben az uniós átlag 10% alatt van, addig itthon a 3 év feletti óvodáskorú gyerekek majdnem 22%-a egyáltalán nem jár óvodába. Terül ki a Mentsétek meg a gyermekeket szervezet adataiból. A felmérés szerint a kimaradást leginkább a családok mély szegénysége, a férőhelyek és a hivatalos iratok hiánya okozza. A helyzet kezelésére az alapítvány elindította a nyári óvodák elnevezési programjának 29. évadát, amellyel a leginkább elszigetelt, hátrányos helyzetű közösségekben élő gyerekek felzárkóztatását és beiratását segítik. Online űrlapon jelentheti a lakosság a román állam vasutak járatain tapasztalt problémákat. Radomir Ruce ügyvivő közlekedési miniszter hétfőn bejelentette, a kérdőív legalább 2 hétig marad aktív, a cél pedig az, hogy valós képet kapjanak a Cseferes szolgáltatásainak minőségéről. A tárcavezető azután döntött az online adatgyűjtés mellett, hogy miután maga is kipróbálta a Csefere ügyfélszolgálatát, 15 percig senki nem válaszolt a hívására. A miniszter közölte, a belső jelentések szerint papíron szinte minden rendben van, de az utasok nem papíron utaznak. A beérkező panaszok alapján a járat késésektől a klímaberendezések hiányán át a higiéniai állapotokig szigorú ellenőrzéseket és szankciókat ígér a tárca a mulasztó vasúti vezetőkkel szemben. Megkezdte a helyszínné ellenőrzéseket a Hargita megyei mezőgazdasági kifizetési és intervenciós ügynökség azoknál a gazdáknál, akik terület alapú támogatásokat igényeltek. Az ÁPIA munkatársai az első szakaszban 43 gazdálkodó több mint 500 parcelláját vizsgálja át. Haszki András megyei igazgató elmondta, a kánikula ellenére a terepmunka jó ütemben halad, az ellenőrök pedig a parcellák elhelyezkedését, valós méretét és a növénykultúrákat ellenőrzik. A végleges, jóval nagyobb ellenőrzési mintát később egy központi algoritmus határozza meg. A helyszíni szemlék mellett pedig folyamatos a területek műholdas megfigyelése is. Hargita megyében idén több mint 24 ezer gazda nyújtott be támogatási kérelmet, mintegy 175 ezer hektárnyi mezőgazdasági területre. Az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint változóan felhős égbolt mellett száraz napos idő várható, tovább emelkednek az átlag hőmérsékleti értékek. A reggeli órákban a hőmérséklet 10 fokig süllyed, napközben a csúcsérték a 24, akár a 26 fokot is elérheti.
0: A hírek után vissza a kotyogóba! Günther Ottóval!

0: Minden tervnek megvan a maga zenéje. Ha a terved egy modern padlóburkolat, a Dedebánban most a Stone Bash porcelán padlólap négyzetméterre csak 44,90 van. Ráadásul július 31-ig a Dedebán Direkt kártyával minimum 13 ezer lejes hitel esetén csak havi 0,99%-os kamattal vásárolhatsz. Dedebán. Segít, hogy terveid valóra váljanak. Olvasd el figyelmesen a szerződés feltételeit. Ez a hiteltípus magas pénzügyi kockázattal jár.
1: Reklámot hallottak.

0: Álláskeres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a karriert, a Fan FM rádió állásbőrze rovatát. Karrier.
1: A Dakota Security Service Kft. Biztonsági őrt alkalmaz. Érdeklődni a cég székhelyén Csíkszereda a Villanytelep utca 2 szám alatt, vagy a következő telefonszámokon 0266 310 752 és 0731 696 603.
0: Álláskeres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a karriert, a Fan FM rádió állásbőrze rovatát. Karrier.

0: A Medima Csíkszeredában mágneses rezonancia, RMN és CT vizsgálatokat végezhetsz az egészségbiztosítási pénztár elszámolásával, beleértve az SO, AO és monitorizálási beutalókat is. Gyors időpontfoglalás, pontos eredmények és most 15% kedvezmény a magánvizsgálatokra. Várunk Csíkszeredában a Hunyadi János utca 26 szám alatt. Hívj most! 0373 301 139. Medima. Kiválóság az orvosi képalkotásban.
1: Nyári táborok a Minervában. A Csíkszeredai Minerva Teljesítményképző Központ idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doran English angol tábor, Smarty Camp Steam élmény tábor, nyári ovi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
2: A Lidl Plus alkalmazásban mindenre találsz ajánlatot, amire vágysz, és arra is, amiről még nem tudtad, hogy szeretnéd. Olvastasd be a Lidl Plus kártyád, és egyszerűen használd ki az alkalmazásban található ajánlatokat. A cson nélküli sertéskor aj 100 g-onként 1,69 bani a Lidl Plus-szal, a 300 g-os piloszkerek sajt 8,99 bani a Lidl Plus-szal, és a 0,25 literes Red Bull energiaital 4,65 bani. Lidl. 15 éve igazán megéri.
3: Reklámot hallottak.

Velünk kerek a nap. FM 87,6. Csíkszereda. Velünk kerek a nap. Fun FM. Fülig zene.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Felszólítást intézett Nikos Ordán államfőhöz George Simion, a Románok Egyesüléséért szövetség elnöke, hogy nevezze meg egy miniszterelnök jelöltet. A pártelnök ugyanakkor felkérte Ilija Bolozsán ügyvivő kormányfőt, távozzék a Viktória palotából. A politikai alakulat július 1-én döntött úgy, hogy kezdeményezi Nikos Ordán államfő tisztségből való felfüggesztését, illetve megindítja az előrehozott parlamenti választások kiírása a szükséges eljárást. A párt szerint a kezdeményezésüket többek között az indokolja, hogy az államfő álláspontjuk szerint nem tett eleget alkotmányos kötelezettségének, és nem nevezte meg a második miniszterelnök jelöltet. 4 óra alatt több mint 100 gyorshajtót füleltek le a Hargita megyei közlekedési rendőrök a 15-ös országúton. A hétvégi kiemelt ellenőrzési akció során összesen 128 szabálysértési bírságot szabtak ki, a büntetések összértéke pedig meghaladja a 78 ezer lejt. A megyei rendőrfőkapitányság tájékoztatása szerint a razzia célja a balesetek megelőzése és a száguldozó kiszűrése volt. A tetemes bírságok mellett a hatóságok 6 gépjármű vezetői jogosítványt is bevontak, ebből 5-öt súlyos sebességtúllépés miatt, valamint egy forgalmi engedélyt is visszatartottak. Az érintett útszakaszon az ellenőrzés ideje alatt nem történt közlekedési baleset. Románia továbbra is az első helyen áll az Európai Unióban a koragyermekkori nevelésből kimaradó gyermekek arányát tekintve. Miközben az uniós átlag 10% alatt van, addig itthon a 3 év feletti óvodáskorú gyerekek majdnem 22%-a egyáltalán nem jár óvodába. Terül ki a Mentsétek meg a gyermekeket szervezet adataiból. A felmérés szerint a kimaradást leginkább a családok mély szegénysége, a férőhelyek és a hivatalos iratok hiánya okozza. A helyzet kezelésére az alapítvány elindította a nyári óvodák elnevezési programjának 29. évadát, amellyel a leginkább elszigetelt, hátrányos helyzetű közösségekben élő gyerekek felzárkóztatását és beiratását segítik. Online űrlapon jelentheti a lakosság a román állam vasutak járatain tapasztalt problémákat. Radomir Ruce ügyvivő közlekedési miniszter hétfőn bejelentette, a kérdőív legalább 2 hétig marad aktív, a cél pedig az, hogy valós képet kapjanak a Cseferes szolgáltatásainak minőségéről. A tárcavezető azután döntött az online adatgyűjtés mellett, hogy miután maga is kipróbálta a Csefere ügyfélszolgálatát, 15 percig senki nem válaszolt a hívására. A miniszter közölte, a belső jelentések szerint papíron szinte minden rendben van, de az utasok nem papíron utaznak. A beérkező panaszok alapján a járat késésektől a klímaberendezések hiányán át a higiéniai állapotokig szigorú ellenőrzéseket és szankciókat ígér a tárca a mulasztó vasúti vezetőkkel szemben. Megkezdte a helyszínné ellenőrzéseket a Hargita megyei mezőgazdasági kifizetési és intervenciós ügynökség,

0: Azoknál a gazdáknál, akik terület alapú támogatásokat igényeltek. Az ÁPIA munkatársai az első szakaszban 43 gazdálkodó több mint 500 parcelláját vizsgálja át. Haszki András megyei igazgató elmondta, a kánikula ellenére a terepmunka jó ütemben halad, az ellenőrök pedig a parcellák elhelyezkedését, valós méretét és a növénykultúrákat ellenőrzik. A végleges, jóval nagyobb ellenőrzési mintát később egy központi algoritmus határozza meg. A helyszíni szemlék mellett pedig folyamatos a területek műholdas megfigyelése is. Hargita megyében idén több mint 24 ezer gazda nyújtott be támogatási kérelmet, mintegy 175 ezer hektárnyi mezőgazdasági területre. Az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint változóan felhős égbolt mellett száraz napos idő várható, tovább emelkednek az átlag hőmérsékleti értékek. Reggeli órákban a hőmérséklet 10 fokig süllyed, napközben a csúcsérték a 24, akár a 26 fokot is elérheti.
1: A hírek után vissza a kotyogóba Günther Ottóval.
0: Annyira még nem mondanám a bíztatónak a mai nap időjárását, de mondjuk azt optimista módon, hogy alakul, és minden a legnagyobb rendben lesz. 11 fokot mérnek jelenleg, illetve a csúcsérték 23-24 fokig emelkedik. Nagyon reménykedem ebben, hiszen a napos időnek mindig jobban örülünk, de főleg így nyár idején. 8 óra után 6 perccel, én Günther Otto vagyok, köszöntöm Önöket, Fülig zenékkel, új kávéval, mert hogy minden napra friss kávé edukál, és természetesen egy-két érdekességről is beszélgetni fogunk itt az éterben. FM 87.6 Csíkszereda, ha kedvük van, tartsanak velem a folytatásban is.

0: brown eyes.
1: Azért valaki egyszer utána nézhetne annak, hogy mit jelent az angol dologban a simi-simi és simi-simi jó. Valószínűleg valami olyasmi, mint nálunk a suárpsuári-uári, nem mintha annak nagy értelme lenne. Július 7. napját jelzi a kalendárium, ennek már sokkal nagyobb értelme van, felköszöntjük a napünnepeltjeit, az apollóniákat, a bódogokat, valamint a donátokat, és boldog névnapot kívánunk. 819 éve született Árpádházi Szent Erzsébet, 486 éve született János Zsigmond erdélyi fejedelem, második János néven Magyarország választott királya. 219 éve született Fényes Elek, közgazdasági, statisztikai és földrajzi író, a Magyar Tudományos Akadémia tagja. 139 éve született Marc Chagall, orosz zsidó származású, francia festőművész. 1894-ben született Mihály Dénes gépészmérnök, akinek a világon először sikerült mozgó tévékép közvetítést adnia. 127 éve született George Cukor, amerikai filmrendező, ő egyébként magyar származású, Cukor György. Olyan művek viselik magukon kezemunkáját, mint az Elfújta a szél, vagy éppenséggel a My Fair Lady. 125 éve, 1901-ben született Vittorio De Sica, Oscar díjas olasz, orlasz, neorealista filmrendező, színész. Legismertebb műve a búcsú a fegyverektől. A kalendárium rovatunk végére előkészítettem egy remek ajándékdalt, hamarosan ezzel a napünnepeltjeit köszöntjük.
2: Nap mint nap ízletes és kedvező áru gyümölcsök és zöldségek. Igazán megéri. 15 éve változatosság és frissesség alacsony áron. Tudod, hogy igazán megéri. A Lidlben a lapos barack kilója 7 lej 99 bani, és a hazai görögdinye kilója 2 lej 29 bani. Lidl, 15 éve igazán megéri.
3: Mik azok az alapszószok, és hogyan használhatjuk őket a konyhában? Erre a kérdésre is választ kaphatnak a Székely Konyha és Kert gasztromagazin júliusi lapszámában. Frissen, főzve vagy sütve? Gyergyói szakácsunk, Berszán Árus Csilla nem tudott dönteni, így ételeibe sült, főtt és friss alapanyagok is kerültek. Borrovatunkban kerti partis koktélokat ízlelünk, András Zsuzsi cukrászunk a Fekete Erdővel kísérletezik. A Székelyföldi gasztromagazin megrendelhető a postahivatalokban, vagy online a székelykonyhaiskert.hu.
4: Szereted a virágokat, de nem bírod a pollent? Könnyezik a szemed, amikor port törölsz? Ha meghallod, hogy értekezlet, már is jön a... Mindegy, mire vagy kire vagy allergiás, a Ringsilhaa gyorsan már 5 percen belül hat, és hatása akár 10 órán át is eltart. Axilometazolin csökkenti a nyáktermelést, a hialuronsav védi a nyálkahártyát, a tengervíz pedig tisztítja az orrot. Ringsilhaa féken tartja az allergiás nátha tüneteit. Alkalmazza mindkét ornyilásban naponta akár 3 alkalommal, legfeljebb 7 napig. Ez a gyógyszer Xilometazolin tartalmaz. Kérjük, olvassa figyelmesen a betegtájékoztatót. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
5: Reklámot hallottak.

0: E-Type featuring Nana és a Life anno 2001-ben jelent meg a dal. 8:30 lesz, 2 perc múlva. Jó reggelt kívánok mindenkinek! Új időpontban, augusztus 14 és 16-a között szervezik meg idén a 16. Csíkszeredai Nemzetközi Jazz Fesztivált a Mikóvárban. A szervezők idén is a nemzetközi, romániai és magyarországi jazz élet meghatározó előadóit, valamint a műfaj fiatal tehetségeit hozzák el a közönségnek. A kedvezményes Early Bird jegyek már megvásárolhatók, és szerintem érdemes idejében befoglalni ezeket, hiszen a Mind the Gap Trio, a Nicolas Simeon Quartet, a Jazz Boys, illetve a tehetségmutató, a Liv Andrea Hauge Trio, a Varabás Lőrinc Quartet, valamint a Wojtek Mazolewski Quintet fog bennünket szórakoztatni augusztus derekán. A fesztivál zárónapján pedig a Dresd Mihály Quartet, a Brit Jazz Ahmed és a Brandon Trip nagy produkció várja majd a közönséget. Nyilván a nagy színpadi produkciók mellett számos kísérő programmal készülnek idénre a szervezők. Érdemes feljegyezni augusztus 14-16-a Csíki Jazz a Mikóvárban. A jazzfesztivál.ro oldalon már elővételben elérhetőek az Early Bird jegyek.
1: Idén érettségizel és Kolozsvárra készülsz egyetemre. Ha fejlesztenéd magad, kiváló hazai és külföldi szakemberektől tanulnál, motiváló környezetre vágysz, nálunk a helyed. Felvételit hirdet a leendő első éveseknek a Matthias Corvinus Kollégium egyetemi programja. Sokoldalú kurzusokkal, ingyenes kollégiummal, nyelvórákkal, tanulmányutakkal és összetartó közösséggel vár az MCC. A képzés az egyetemi tanulmányok mellett végezhető. Jelentkezz július 13-ig. Részletek az mcc.ro weboldalon.
2: Minden tervnek megvan a maga zenéje. Ha a terved a nyaralás otthon, a Dedebánban most a Grandio Mob camping szék csak 59 lej, valamint a 152 cm átmérői felfújható gyerekmedence csak 55 lej. Dedebán, segít, hogy terveid valóra váljanak.
3: A következő járra meg lesz a csípe!
4: A rovarcsípések már senkit nem ijesztenek meg. Próbáld ki te is a kálmocsúp tapaszokat rovarcsípés esetén. A természetbarát gyerekek számára 3 éves kortól kezdődően. Enyhíti a viszketést és hűsítő hatása van. Keresd a gyógyszertárakban. Kálmocsúp. Semmi vakarás, csak gyógyulás.
5: A Lidl Plus alkalmazásban mindenre találsz ajánlatot, amire vágysz, és arra is, amiről még nem tudtad, hogy szeretnéd. Olvastasd be a Lidl Plus kártyád, és egyszerűen használd ki az alkalmazásban található ajánlatokat. A cson nélküli sertéskor aj 100 g-onként 1 lej 69 bani a Lidl Plus-szal, a 300 g-os pilosz kerek sajt 8 lej 99 bani a Lidl Plus-szal, és a 0,25 literes Red Bull energiaital 4 lej 65 bani. Lidl. 15 éve igazán megéri.
6: Reklámot hallottak.

0: Nyári táborok a Minervában. A Csíkszeredai Minerva Teljesítményképzőközpont idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angoltábor, Smarty Camps Team élménytábor, nyári óvi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda Szentlélek utca 49 per A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
1: Reklámot hallottak.

8 perc maradt hátra 9 óráig, hamarosan friss hírek, információk a Fan FM hírszolgálattól. A magánszemélyeknek szóló 2026-os roncsprogramot változatlan formában indítják el, 300 millió lejes költségvetéssel, jelentette be hétfőn a Környezetvédelmi Minisztérium. Közel 150 Hargita megyei munkavállaló marad munkanélkül egy székelykeresztúri textilipari cégnél és a marosévízi cipőgyárban tervezett csoportos elbocsátások következtében. Részletek 3 percen belül a híradóban.

0: Friss hírek óránként. Fan FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Júliusban fokozatosan csökkenhetnek az üzemanyagárak Romániában, véli Dumitru Kiszelice, az Intelligens Energia Egyesület elnöke. A 95-ös benzin literenkénti ára 7 lej 90 és 8 lej 20 bani közé, a gázolajé 8 lej 40 és 8 lej 80 bani közé esett vissza, ha nem alakulnak ki újabb geopolitikai feszültségek és nem módosulnak az adók. A nemzetközi olajpiacon már megkezdődött az árak korrekciója. A piacra továbbra is jelent és mennyiségű kőolaj érkezik, ez még körülbelül egy hónapig növeli és a kereslet fölött tartja a kínálatot, ugyanakkor további nyomást gyakorol az olajára. Korábban Ilija Bolozsán kormányfő azt ígérte, hogy július végén az üzemanyagok ugyanannyiba fognak kerülni, mint a háború kitörése előtt. Ha nem így lesz, akkor a kormány lépéseket foganatosít, tette hozzá Ilija Bolozsán. A magánszemélyeknek szóló 2026-os roncsautóprogramot változatlan formában indítják el, 300 millió lejes költségvetéssel, jelentette be hétfőn a Környezetvédelmi Minisztérium. Az idei kiírásban elhalasztják a gépjárművek földrajzi eredetére vonatkozó kritériumok bevezetését, így nem csak az Európai Unióban, az európai gazdasági térségben, illetve az európai piac partnerországaiban gyártott járművek vásárlására igényelhető az állami támogatás, számol be az AGR Press. Diana Buzoianu környezetvédelmi miniszter szerint most a legfontosabb cél, hogy a roncsautó program mielőbb elinduljon. Tavaly az új elektromos, illetve a hidrogén üzemanyagcellás autók vásárlására nyújtott támogatás összege 18.500 lej volt, az új plug-in hibrid autók és elektromos motorok vásárlását 15.000 lejjel, a hibrid autókét 12.000 lejjel, a belső égésű motorral felszerelt új gépkocsikét és motorkerékpárokét pedig 10.000 lejjel támogatta az állam. Közel 150 Hargita megyei munkavállaló marad munkanélkül egy székelykeresztúri textilipari cégnél és a marosévízi cipőgyárban tervezett csoportos elbocsátások következtében, jelentette be a Hargita megyei munkaerő ügynökség képviselője Jánó Edit. A két csoportos létszám leépítés Hargita megye olyan térségeiben történik, ahol kevés az állás lehetőség, különösen Székelykeresztúron. Június végén Hargita megyében 5655 nyilvántartott munkanélküli volt, 193-mal kevesebb, mint egy hónappal korábban. A munkanélküliségi ráta május 4,85%-ról június végére 4,69%-ra csökkent, értesült az AGR Press. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a mai napon változóan felhős égbolt mellett száraz, de helyenként borongós időjárásra kell számítani. 13 Celsius fokot mérnek Csíkszeredában, az előrejelzés szerint a csúcsérték 23-25 fokig emelkedik. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fan FM hírszolgálat.
0: A hírek után vissza a kotyogóba. Günther Ottóval.
1: 9 óra múlt 4 perccel jó reggelt kívánok mindenkinek, én Günther Ottó vagyok, köszöntöm Önöket a mai kotyogó egy újabb órájában. Fülig zenék között az elmúlt 30 év és napjaink legjobbjai sorakoznak. Tegnap beszélgettünk egy ilyen irányzatról, ami gyakorlatilag ebben a nehezebb gazdasági helyzetben egyre több embert szippant be. Nincs ezzel semmi baj, ez pedig nem más, mint a staycation. Azaz, az ember nem megy messzi földre nyaralni, hanem szűk környezete vagy szűk és tágabb környezete vagány dolgait, nevezetességeit próbálja meg felfedezni. Nos, ebben az órában Erdély legjei közül válogatunk, azaz ajánlok néhány viszonylag közel eső úti célt, amit ha még nem láttak, érdemes felfedezni, vagy ha már láttak, akkor érdemes újra felfedezni, hiszen itt vannak a közelünkben.

0: Medima Csíkszeredában mágneses rezonancia, RMN és CT vizsgálatokat végezhetsz az egészségbiztosítási pénztár elszámolásával, beleértve az SO, AO és monitorizálási beutalókat is. Gyors időpontfoglalás, pontos eredmények és most 15% kedvezmény a magánvizsgálatokra. Várunk Csíkszeredában a Hunyadi János utca 26 szám alatt. Hívj most 0373 301 139. Medima. Kiválóság az orvosi képalkotásban.
1: Reklámot hallottak.

Purple Disco Machine és a Fire and Ice. Ma teljesen hivatalosan bűntudat nélkül jöhet egy kocka vagy egy egész tábla a kedvencünkből, ugyanis ma van a csokoládé világnapja. A hagyomány szerint azért éppen erre a napra, azaz július 7-ére esett a választás, mert a történetírók szerint 1550-ben ezen a napon hozták be az első nagyobb szállítmány kakaóbabot Európába, Amerikából. Ha nincs kézügyben csoki, játszom egy dalt helyette. The 1975 és a Chocolate.

0: Szereda.
1: Friss, ropogós, a kedvenc reggeli műsorod kotyogó tartalommal töltve. Ne csak hallgasd, éld át! Kotyogó, Günther Ottóval.

Igazán nagyon jó reggeli vibe-ja van ennek a dalnak. Annó 2025-ben jelent meg Charlie Gere, valamint a Nobody. Mondjuk jó lenne, hogyha lenne egy jó nagy víz, azaz a közelségében inkább el tudnám képzelni a nap alatt billegni, és végre valahára van nap, ha víz még nincs is, azaz nagyobb, mondjuk sutató, de hát ha lesz egyszer csak. A staycation, amiről a tegnapi napon beszéltem, az otthoni, illetve környékbeli vakációzás lényegét fogalmazza meg, ugye? Stay home és vacation. A saját lakóhelyünket és régiónkat fedezzük fel úgy, mintha turisták lennénk. A hangsúly a tudatosságon és a minőségi időtöltésen van. A legfontosabb irányvonalak, amiket összeszedhetünk, felfedezzük a helyi gasztronómiát és kultúrát, nosztalgiázunk és kikapcsolódunk, hiszen kreatív és pihentető tevékenységekben vehetünk részt, illetve feltesszük a turista szemüveget és felhúzzuk mellé a túra bakancsot. Tudatos lassítás a környezetünk újbali felfedezése anélkül, hogy órákat kellene utazni, vagy reptéren sorba állni, és nem hiába mondtam a túra bakancsot, hiszen van néhány olyan remek, remek helyi jellegzetes felfedeznivaló, látnivaló, amiket érdemes ismét meglátogatni, ha még nem jártak arra. Négy kihagyhatatlan Hargita megyei kirándulóhely a nyári szezonra a staycation keretében. Ha a kánikula elől a természetben menekülnénk, a vargyas szoros, sűrű erdői, hűvös patakjai és különleges barlangjai tökéletes menedéket nyújtanak. A hely látogatásakor viszont figyelni kell a tisztaságra, hogy megóvjuk a sérülékeny ökoszisztémát, de egyébként bárhol járunk, a tisztaságra figyelni kell, azaz öko lábnyomunk maradjon a nullán. Aki komolyabb magasságokba vágyik, annak irány Székelyföld legmagasabb pontja a Madarasi Hargita. Bár a legtöbben síközpontként ismerik, a Székelyek Szenthegye nyáron is lélegzet elállító panorámát kínál. A csúcsról jól belátható az Oltárkő, valamint a Rákosi, a Madéfalvi és a Csicsói Hargita is. A történelmi emlékezet és a csendes elvonulás helyszíne a Csíki és a Háromszéki medencét összekötő nyergestető. A szabadságharc hős Székely vitézeinek kopjafás emlékhelye igazi nemzeti kegyhelyé vált, ahol a meghitt környezet mellett a környező hegyvonulatok látványa is kárpótolja a túrázókat. Végül, de nem utolsó sorban a Nyikómente falvai fölé magasodó Gordon tető és bakancs listás pont, ugyanis itt található a Jézus szíve kilátó. A 22 méter magas, áldásra emeltkező Krisztus szobor Közép-Kelet-Európa legmagasabb Jézus ábrázolása, amely a megújult gyalogos sétánynak és útnak köszönhetően ma már bárki számára könnyen megközelíthető.

0: Marcel, jön anyám! Mindegy, mire vagy, kire vagy allergiás. A Rinszilhá a xilometazolinnal, hialuronsavval és tengervízzel kontroll alatt tartja az allergiás nátha tüneteit. 5 percen belül hat, és hatása akár 10 órán át is eltart. Rinszilhá, ez a gyógyszer xilometazolin tartalmaz. Kérjük, olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
1: Minden tervnek megvan a maga zenéje. Ha a terved egy tartós homlokzat, a Dedemánban most az Oscar Silikon kültéri mosható festék 15 literes kiszerelésben és 4 liter alapozóval csak 629 lej. Ráadásul július 31-ig a Dedemán Direkt kártyával minimum 13 000 lejes hitel esetén csak havi 0,99%-os kamattal vásárolhatsz. Dedemán. Segít, hogy terveid valóra váljanak. Olvasd el figyelmesen a szerződés feltételeit. Ez a hiteltípus magas pénzügyi kockázattal jár. Minerva,
2: teljesítmény otthona. Nyári táborok a Minervában. A Csíkszeredai Minerva Teljesítményképzőközpont idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angol tábor, Smarty Camp Steam élménytábor, nyári ovi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda, Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
3: Reklámot hallottak.

0: 2015-ből hoztam Years and Years, valamint a Shine. Fél kilenc, fél tíz múlt 4 perccel. Közzétették az érettségi vizsga első óvások előtti eredményeit. A diákok 74,8%-a ment át a vizsgán, míg tavaly 74,3%-os volt az óvások előtti átmenési arány. Az eredményeket az Oktatási Minisztérium honlapján lehet megtekinteni. Az adatok szerint a vizsgán megjelent 126.169 diák közül 94.345-en teljesítették sikeresen az érettségi feltételeit. Az idei végzősök körében az átmenési arány 79,7%, míg a korábbi évfolyamokból jelentkezők esetében 31,7%. Az összes sikeresen vizsgázó közül 90.263-an az idei végzős évfolyamhoz, 4082-en pedig korábbi évfolyamokhoz tartoznak. Ma délután 2 és este 6 óra között a vizsgázók megtekintetik a dolgozataikat és fellebbezést nyújthatnak be. A folyamat július 8-án és 9-én is folytatódik az egyes vizsgaközpontok által meghatározott órarend szerint. A 2026-os érettségi vizsga végleges eredményeit július 13-án teszik közzé. Ezek a fellebbezések elbírálása utáni esetleges módosításokat tükrözik majd, és azok már visszavonhatatlanok.
1: Kezdje a napot a kotyogóban Günther Ottóval. Friss infók, ropogós slágerek és a szokásos reggeli pörgés. Kotyogó.
2: Gyere baba, gyújtsál világot. De sok út, de sok

0: baba, gyújtsál világot.
1: Álláskeres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a Karriert, a Fun FM Rádió állásbőrze rovatát. Karrier. Karrier.
2: A Dakota Security Service Kft. Biztonsági őrt alkalmaz. Érdeklődni a cég székhelyén Csíkszereda a Villanytelep utca 2 szám alatt, vagy a következő telefonszámokon 0266 310 752 és 0731 696 603.
1: Álláskeres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a Karriert, a Fun FM Rádió állásbőrze rovatát. Karrier. Karrier.

3:40 lesz 3 perc múlva, egyre erősödik a kánikula Európa szerte, és nyilván komoly pusztításokat végez. Sajnos erdőtüzek pusztítanak Dél-Európában. A katasztrófa miatt a nézők a Tour de France egy bizonyos mezőnyén nem lehetnek ott az etap két szélén. Portugáliától Görögországig már csaknem 20 000 hektárnyi terület vált a lángok martalékává a kontinens déli részén, és 10 000 kényszerültek elhagyni otthonaikat. A helyzet a Pireneusokban, a francia-spanyol határvidéken a legkritikusabb. Perpignan környékén 700 tűzoltó küzd az ellenőrizhetetlenné vált lángokkal, az Európai Unió pedig Svédországból és Ciprusról is küldött vízbombázó repülőgépeket a segítségükre. Spanyolországban a tűz kerülete már eléri a 40 kilométert, és a leégett területek szinte egészen védett naturpark volt. A lángok és a füst szinte az egész mediterrán térséget folytogatják. Portugáliában, Vuzela környékén több mint 1200 tűzoltó dolgozik, míg a Balkánon, Horvátországban és Albániában is erdők és szőlő ültetvények égnek. Görögországban még drámaibb a helyzet. Thessalonikinél a tűz már gyárakat ér el. Mandra térségében pedig fenyvesek lángolnak, miközben a lakosságot mérgező füst veszélyezteti. A katasztrófa hátterében a 40 fokos rekordhőség és a csontszáraz talaj áll. A szakemberek szerint a tűzszezon idén csaknem egy hónappal korábban érkezett. A krízis a Tour de France kerékpáros körversenyt is közvetlenül érinti. A hatóságok teljes nézőtilalmat vezettek be a Pireneusokon áthaladó, Spanyolországból Franciaországba tartó szakaszon. Az érintett útvonalon biztonsági okokból kizárólag a versenyzők és a hivatalos kísérő járművek haladhatnak át.

0: Manapság nincs olyan kis hangulat, videó vagy bármilyen tartalom a közösségi médiában, késő esti naplementés vagy esztétikus képeket használó klip, aminek a hátterében a Temper City self-aware-je ne szólna. Gyakorlatilag manapság ez az egyik legmenőbb dal a TikTokon is, de nem csak, hiszen a rádiókat, illetve a lejátszási listákat is meghódította, és nagyon-nagyon szép eredményeket produkál, érdemes megjegyezni. Temper City és a self-aware szólt nálunk is az elmúlt 30 év és napjaink legjobbjai között. 9 perc maradt hátra 10 óráig, hamarosan friss hírekkel, információkkal jelentkezik a Fun FM hírszolgálat, de addig is szólnak az elmúlt 30 év és napjaink legjobbjai. Érkezik Bob Sinclair és kész a közös dal, az I Can't Wait, rögtön utána Cyril és a Tears Dry Tonight.
1: Amikor élettel teli vagy, látszik, hogy vigyázol a májadra. A Fortificat Forte magas koncentrációjú kolint tartalmaz, amely hozzájárul a máj méregtelenítéséhez és regenerálódásához. Támogatja és védi. Erős máj a Fortificat Forte-val. Ez egy étrendkiegészítő, esszenciális foszfolipideket tartalmaz. Ne lépje túl az ajánlott napi adagot. Gyermekek elől elzárva tartandó. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvas el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat.
2: Reklámot hallottak.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Júliusban fokozatosan csökkenhetnek az üzemanyagárak Romániában, véli Dumitru Kiszelice, az Intelligens Energia Egyesület elnöke. A 95-ös benzin literenkénti ára 7 lej 90 és 8 lej 20 bani közé, a gázolajé 8 lej 40 és 8 lej 80 bani közé esett vissza, ha nem alakulnak ki újabb geopolitikai feszültségek és nem módosulnak az adók. A nemzetközi olajpiacon már megkezdődött az árak korrekciója. A piacra továbbra is jelentős mennyiségű kőolaj érkezik, ez még körülbelül egy hónapig növeli és a kereslet fölött tartja a Kína. Újabb geopolitikai feszültségek és nem módosulnak az adók. A nemzetközi olajpiacon már megkezdődött az árak korrekciója. A piacra továbbra is jelentős mennyiségű kőolaj érkezik, ez még körülbelül egy hónapig növeli és a kereslet fölött tartja a kínálatot, ugyanakkor további nyomást.

0: Programot változatlan formában indítják el, 300 millió lejes költségvetéssel, jelentette be hétfőn a Környezetvédelmi Minisztérium. Az idei kiírásban elhalasztják a gépjárművek földrajzi eredetére vonatkozó kritériumok bevezetését, így nem csak az Európai Unióban, az európai gazdasági térségben, illetve az európai piac partnerországaiban gyártott járművek vásárlására igényelhető az állami támogatás, számol be az Ager Press. Diana Buzoianu környezetvédelmi miniszter szerint most a legfontosabb cél, hogy a roncsautó program mielőbb elinduljon. Tavaly az új elektromos, illetve a hidrogén üzemanyagcellás autók vásárlására nyújtott támogatás összege 18.500 lej volt, az új plug-in hibrid autók és elektromos motorok vásárlását 15.000 lejjel, a hibrid autókét 12.000 lejjel, a belső égésű motorral felszerelt új gépkocsikét és motorkerékpárokét pedig 10.000 lejjel támogatta az állam. Közel 150 Hargita megyei munkavállaló marad munkanélkül egy székelykeresztúri textilipari cégnél és a marosévízi cipőgyárban tervezett csoportos elbocsátások következtében, jelentette be a Hargita megyei munkaerő ügynökség képviselője Jánó Edit. A két csoportos létszám leépítés Hargita megye olyan térségeiben történik, ahol kevés az állás lehetőség, különösen Székelykeresztúron. Június végén Hargita megyében 5655 nyilvántartott munkanélküli volt, 193-mal kevesebb, mint egy hónappal korábban. A munkanélküliségi ráta a május 4,85%-ról június végére 4,69%-ra csökkent, értesült az Ager Press. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a mai napon változóan felhős égbolt mellett száraz, de helyenként borongós időjárásra kell leszámítani. 13 Celsius fokot mérnek Csíkszeredában, az előrejelzés szerint a csúcsérték 23-25 fokig emelkedik. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fan FM hírszolgálat.
1: A hírek után vissza a kotyogóba. Günther Ottóval.
0: 10 óra múlt 3 perccel, kellemes délelőtöt kívánok mindenkinek, én Günther Ottó vagyok, köszöntöm Önöket a mai kotyogó egy újabb órájának kezdetén. Az elmúlt 30 év és napjaink legjobbjai sorakoznak nálunk az éterben. Indítunk Tame Impalával, ez a Dracula.
1: Minden sláger nálunk szól. Egykori nagy kedvencek.

Kedden este jön a futball világbajnokság utolsó 2/8 döntője, a kora esti meccsen a világbajnoki címvédő, a zöldfoki szigetek ellen megszenvedő Argentina játszik az Ausztráliát 11-esek után kiejtő Egyiptommal. Az esti meccsen az eddig meggyőző Kolumbia ellenfele a kieséses szakasz első körét szintén különösebb gond nélkül abszolváló Svájc lesz. A futball világbajnokság mai programját tekintve a nap végén már csak 8 csapat marad a versenyben a bajnokságon. Tehát július 7-e kedd este 7 óra Argentina-Egyiptom, illetve 11 óra Svájc-Kolumbia.

0: Nem zaccal töltjük ki a reggelt, hanem tartalommal. Minden reggel együtt kotyogunk a hallgatóval.
1: Kotyogó. Minden reggel forrón tálaljuk.
0: Kotyogó az

Friss hírek, ropogós poénok, nulla filter. Ez a Kotyogó, a mikrofonnál Günther Otto. Yeah.

Tom Navi és a Your Body 2005-ből fülig zenék között az elmúlt 30 év és napjaink legjobb nyári dallamai sorakoznak. Ma reggel is a Kotyogóban 10:30 lesz 2 perc múlva. Bár a legtöbb politikus igyekszik lakatot tenni a szájára, ha a magánéletről, vagy éppen a titkos vágyakról van szó, Ausztrália első embere nem fogta vissza magát egy friss podcast interjúban. A 63 éves Anthony Albanese egy klasszikus pikáns kérdéssel szembesítették, amelyben híres ausztrál nők közül kellett választania. A kormányfő pedig tétovázás nélkül ledobta a bombát, közölte, hogy legszívesebben az éppen facér popdívát, Kylie Minogue-ot venné feleségül, vinné randizni, és ahogy fogalmazott, minden egyebet is vele csinálna a legszívesebben, mert egyszerűen csodálatosnak tartja. A laza bulvárosnak szánt beszólásból azonban pillanatok alatt komoly politikai vihar keveredett. Ugyanis az ausztrálok tiszteletlennek és mélyen helytelennek nevezték a miniszterelnök szavait, a hatalmas felháborodás miatt pedig Albanese végül kénytelen volt nyilvánosan megkövetni a közvéleményt. A bocsánatkérés ugyan megtörtént, de a fogkrémet már nem lehet visszanyomni a tubusba. Ráadásul otthon a feleségénél is biztosan volt már néhány kellemetlen perce a miniszterelnöknek, egy viccesnek és ilyen nagyon lazának szánt nyilatkozat után. A nagy kérdés már csak az így a végén, hogy vajon mit szólt mindehhez Kylie Minogue.

0: Minden tervnek megvan a maga zenéje. Ha a terved egy modern padlóburkolat, a Dedebánban most a Stone Bash porcelán padlólap nézetmétere csak 44,90 bani. Ráadásul július 31-ig a Dedebán Direkt kártyával minimum 13 ezer lejes hitel esetén csak havi 0,99%-os kamattal vásárolhatsz. Dedebán. Segít, hogy terveid valóra váljanak. Olvasd el figyelmesen a szerződés feltételeit. Ez a hiteltípus magas pénzügyi kockázattal jár.
1: Nyári táborok a Minervában. A Csíkszeredai Minerva Teljesítményképzőközpont idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angoltábor, Smarty Camp Steam élménytábor, nyári óvi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda, Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
2: Reklámot hallottak.

0: Mik azok az alapszószok, és hogyan használhatjuk őket a konyhában? Erre a kérdésre is választ kaphatnak a Székely Konyha és Kert gasztromagazin júliusi lapszámában. Frissen, főzve vagy sütve? Gyergyói szakácsunk, Berszán Árus Csilla nem tudott dönteni, így ételeibe sült, főtt és friss alapanyagok is kerültek. Borrovatunkban kerti partis koktélokat ízlelünk, András Zsuzsi cukrászunk a Fekete Erdővel kísérletezik. A Székelyföldi gasztromagazin megrendelhető a postahivatalokban, vagy online a székelykonyhaiskert.hu-n.
1: Idén érettségizel és Kolozsvárra készülsz egyetemre. Ha fejlesztenéd magad, kiváló hazai és külföldi szakemberektől tanulnál, motiváló környezetre vágysz, nálunk a helyed. Felvételit hirdet a leendő első éveseknek a Matthias Corvinus Kollégium egyetemi programja. Sokoldalú kurzusokkal, ingyenes kollégiummal, nyelvórákkal, tanulmányutakkal és összetartó közösséggel vár az MCC. A képzés az egyetemi tanulmányok mellett végezhető. Jelentkezz július 13-ig. Részletek az mcc.ro weboldalon.
2: Reklámot hallottak.

Bobby McFerrin, valamint a Don't Worry Be Happy 1988-ból, bár Európát komoly kánikula sújtja, szerencsére azért a körülöttünk lévő hegyek jócskán kifognak a nagy hőmérsékleti értékekből, bár az is tény, hogy vannak nálunk is forró napok. A hőmérséklet általában a megszokott értékekhez közeli lesz, egészen augusztus 3-áig, majd az ország nagy részén, de különösen nyugaton és délnyugaton az átlagosnál melegebb napok jönnek. A csapadék mennyiség az előttünk álló 3 hétben alacsony lesz, főként az ország nyugati felén, derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat kedden közzétette előrejelzéséből. Csapadék hiányos, javarészt kánikuláris időre kell számítani, bár tény is való, hogy nálunk ez nem lesz olyan vészesen forró, azaz reménykedünk a legjobbakban. 15 Celsius fokot mérnek jelenleg Csíkszeredában, illetve a csúcsérték 23-26 fokig emelkedhet, és marad a javarészt száraz napos időjárás. Szerencsére az enyhe szél valamelyest javít a hőérzetünkön, azaz nem kapunk hőgutát. Robin Schulz és Klaus közös dala, az Old Friend lesz az utolsó a mai kotyogóban, hiszen 4 percen belül érkeznek a hírek, információk a Fan FM hírszolgálattól, így aztán most már kénytelen vagyok elbúcsúzni a mélyen tisztelt hallgató tábortól, és bízom benne, találkozunk holnap reggel is.

0: Friss hírek óránként. Fan FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Júliusban fokozatosan csökkenhetnek az üzemanyagárak Romániában, véli Dumitru Kiszelice, az Intelligens Energia Egyesület elnöke. A 95-ös benzin literenkénti ára 7 lej 90 és 8 lej 20 bani közé, a gázolajé 8 lej 40 és 8 lej 80 bani közé esett vissza, ha nem alakulnak ki újabb geopolitikai feszültségek és nem módosulnak az adók. A nemzetközi olajpiacon már megkezdődött az árak korrekciója. A piacra továbbra is jelentős mennyiségű kőolaj érkezik, ez még körülbelül egy hónapig növeli és a kereslet fölött tartja a kínálatot, ugyanakkor további nyomást gyakorol az olajára. Korábban a nemzetközi olajpiacon már megkezdődött az árak korrekciója. A piacra továbbra is jelentős mennyiségű kőolaj érkezik, ez még körülbelül egy hónapig növeli és a kereslet fölött tartja a kínálatot, ugyanakkor további nyomást gyakorol az olajára. Korábban Ilija Bolozsán kormányfő

0: jelentette be hétfőn a Környezetvédelmi Minisztérium. Az idei kiírásban elhalasztják a gépjárművek földrajzi eredetére vonatkozó kritériumok bevezetését, így nem csak az Európai Unióban, az európai gazdasági térségben, illetve az európai piac partnerországaiban gyártott járművek vásárlására igényelhető az állami támogatás, számol be az Ager Press. Diana Buzoianu környezetvédelmi miniszter szerint most a legfontosabb cél, hogy a roncsautó program mielőbb elinduljon. Tavaly az új elektromos, illetve a hidrogén üzemanyagcellás autók vásárlására nyújtott támogatás összege 18.500 lej volt, az új plug-in hibrid autók és elektromos motorok vásárlását 15.000 lejjel, a hibrid autókét 12.000 lejjel, a belső égésű motorral felszerelt új gépkocsikét és motorkerékpárokét pedig 10.000 lejjel támogatta az állam. Közel 150 Hargita megyei munkavállaló marad munkanélkül egy székelykeresztúri textilipari cégnél és a marosévízi cipőgyárban tervezett csoportos elbocsátások következtében, jelentette be a Hargita megyei munkaerő ügynökség képviselője Jánó Edit. A két csoportos létszám leépítés Hargita megye olyan térségeiben történik, ahol kevés az állás lehetőség, különösen Székelykeresztúron. Június végén Hargita megyében 5655 nyilvántartott munkanélküli volt, 193-mal kevesebb, mint egy hónappal korábban. A munkanélküliségi ráta május 4,85%-ról június végére 4,69%-ra csökkent, értesült az Ager Press. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a mai napon változóan felhős égbolt mellett száraz, de helyenként borongós időjárásra kell számítani. Az előrejelzés szerint a csúcsérték 23-25 fokig emelkedik. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fan FM hírszolgálat.
1: A hírek után kezdődhet egy újabb óra.
2: Kezdődhet egy újabb óra.
1: Tele fülig zenékkel. Fan FM Rádió.

0: Minden tervnek megvan a maga zenéje. Ha a terved a nyaralás otthon, a Dedebánban most a Grandio Mob camping szék csak 59 lej, valamint a 152 cm átmérői felfújható gyerekmedence csak 55 lej. Dedebán, segít, hogy terveid valóra váljanak.
1: Nyári táborok a Minervában. A Csíkszeredai Minerva Teljesítményképzőközpont idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angol tábor, Smarty Camp Steam élménytábor, nyári ovi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda, Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
2: Reklámot hallottak.

0: más keres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a Karriert, a Fun FM rádió állásbőrze rovatát. Karrier. Karrier.
1: A Dakota Security Service Kft. Biztonsági őrt alkalmaz. Érdeklődni a cég székhelyén Csíkszereda a Villanytelep utca 2 szám alatt, vagy a következő telefonszámokon 0266 310 752 és 0731 696 603.
0: Álláskeres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a Karriert, a Fun FM rádió állásbőrze rovatát. Karrier. Karrier.

0: Friss hírek óránként. Fan FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Júliusban fokozatosan csökkenhetnek az üzemanyagárak Romániában, véli Dumitru Kiszelice, az Intelligens Energia Egyesület elnöke. A 95-ös benzin literenkénti ára 7 lej 90 és 8 lej 20 bani közé, a gázolajé 8 lej 40 és 8 lej 80 bani közé esett vissza, ha nem alakulnak ki újabb geopolitikai feszültségek és nem módosulnak az adók. A nemzetközi olajpiacon már megkezdődött az árak korrekciója. A piacra továbbra is jelent és mennyiségű kőolaj érkezik, ez még körülbelül egy hónapig növeli, és a kereslet fölött tartja a kínálatot, ugyanakkor további nyomást gyakorol az olajára. Korábban Ilija Bolozsán kormányfő azt ígérte, hogy július végén az üzemanyagok ugyanannyiba fognak kerülni, mint a háború kitörése előtt. Ha nem így lesz, akkor a kormány lépéseket foganatosít, tette hozzá Ilija Bolozsán. A magánszemélyeknek szóló 2026-os roncsautóprogramot változatlan formában indítják el, 300 millió lejes költségvetéssel, jelentette be hétfőn a Környezetvédelmi Minisztérium. Az idei kiírásban elhalasztják a gépjárművek földrajzi eredetére vonatkozó kritériumok bevezetését, így nem csak az Európai Unióban, az európai gazdasági térségben, illetve az európai piac partnerországaiban gyártott járművek vásárlására igényelhető az állami támogatás, számol be az Ager Press. Diana Buzoianu környezetvédelmi miniszter szerint most a legfontosabb cél, hogy a roncsautó program mielőbb elinduljon. Tavaly az új elektromos, illetve a hidrogén üzemanyagcellás autók vásárlására nyújtott támogatás összege 18.500 lej volt, az új plug-in hibrid autók és elektromos motorok vásárlását 15.000 lejjel, a hibrid autókét 12. Az új elektromos, illetve a hidrogén üzemanyagcellás autók vásárlására nyújtott támogatás összege 18.500 lej volt, az új plug-in hibrid autók és elektromos motorok vásárlását 15.000 lejjel, a hibrid autókét 12.000 lejjel, a belső

0: jelentette be a Hargita megyei munkaerő ügynökség képviselője Jánó Edit. A két csoportos létszámleépítés Hargita megye olyan térségeiben történik, ahol kevés az állás lehetőség, különösen Székely-Keresztúron. Június végén Hargita megyében 5655 nyilvántartott munkanélküli volt, 193-mal kevesebb, mint egy hónappal korábban. A munkanélküliségi ráta május 4,85%-ról június végére 4,69%-ra csökkent, értesült az Ager Press. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a mai napon változóan felhős égbolt mellett száraz, de helyenként borongós időjárásra kell számítani. Az előrejelzés szerint a csúcsérték 23-25 fokig emelkedik. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fan FM hírszolgálat.
1: A hírek után kezdődhet egy újabb óra. Tele fülig zenékkel. Fan FM Rádió. Fan FM Rádió. Fan FM Rádió. Fülig zene.
2: Megállás nélkül. Fan FM. Fülig zene.

0: Nyári táborok a Minervában. A Csíkszeredai Minerva Teljesítményképző Központ idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angol tábor, Smarty Camps Team élménytábor, nyári ovi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda, Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
1: Reklámot hallottak!

Őrtől fülig Fan FM. FM 87.6.

0: Csak a legjobbak.
1: Csak a legjobbak.
0: Csak változatosan.
1: Változatosan.
0: Csak a Fun FM-en. 87.6
1: Csíkszereda.

0: NFM Rádió.
1: Bárhol,
2: bármikor.
0: Éterben,
1: online vagy mobilon.
2: Fülig zenék.
1: Slágerek és napjaink kedvencei változatosan.
0: Bárhol jár. Változatosan.

0: Fülig zene. Következzen egy újabb dal az aktuális kedvencek közül.
1: Fülig zene.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Sárga figyelmeztetést adott ki fokozott légköri instabilitás, viharos szél és felhőszakadások miatt az Országos Meteorológiai Szolgálat. Este 11 órától július 8-án déli 12 óráig a Bánságban, a Párciumban, Máramarosban, Erdélyben és Moldva északi felében jelentős légköri instabilitásra kell számítani. A viharokat 50-70 km/órás széllökések, villámlások és heves záporok kísérik. A csapadék mennyiség elszórtan elérheti a 15-25 litert is négyzetméterenként. Szerdán napközben déli 12 és este 11 óra között egy újabb sárga jelzésű riasztás lép érvénybe, amely már az ország döntő többségét érinti. A szélsebesség általában 50-70 km/óra között alakul, de helyenként a 80 km/órát is meghaladhatja. Ugyanakkor heves felhőszakadásokra, intenzív villámlásra, valamint kis és közepes méretű jégesőre kell számítani. Rövid idő alatt a csapadék mennyiség elérheti a 15-20 liter per négyzetmétert, elszórtan pedig a 30-40 litert is meghaladhatja négyzetméterenként. Közzétették az érettségi vizsga első óvások előtti eredményeit, a diákok 74,8%-a ment át a vizsgán, míg tavaly 74,3%-os volt az óvások előtti átmenési arány. Az eredményeket az oktatási Közzétették az érettségi vizsga első óvások előtti eredményeit, a diákok 74,8%-a ment át a vizsgán, míg tavaly 74,3%-os volt az óvások előtti átmenési arány. Az eredményeket az Oktatási Minisztérium honlapján lehet

0: összes sikeresen vizsgázó közül 90.263-an az idei végzős évfolyamhoz, 4.082-en pedig korábbi évfolyamokhoz tartoznak. Délután 2 és este 6 óra között a vizsgázók megtekinthetik a dolgozataikat és fellebbezést nyújthatnak be. Július 8-án és 9-én is megtehetik ugyanezt az egyes vizsga időpontok a vizsga központok által meghatározott órarendje szerint. A 2026-os érettségi vizsga végleges eredményeit július 13-án teszik közzé. Ezek a fellebezések elbírálása utáni esetleges módosításokat tükrözik majd, és visszavonhatatlanok. A magánszemélyeknek szóló 2026-os roncsautóprogramot változatlan formában indítják el, 300 millió lejes költségvetéssel, jelentette be a Környezetvédelmi Minisztérium. Az idei kiírásban elhalasztják a gépjárművek földrajzi eredetére vonatkozó kritérium bevezetését, így nem csak az Európai Unióban, az Európai Gazdasági Térségben, illetve az Európai Piac partnerországaiban gyártott járművek vásárlására igényelhető az állami támogatás, tudta meg az AGR Press. Diana Buzsolyánu környezetvédelmi miniszter szerint most a legfontosabb cél, hogy a roncsautó program mielőbb elinduljon. Tavaly az új elektromos, illetve a hidrogén üzemanyagcellás autók vásárlására nyújtott támogatás összege 18.500 lej volt. Az új plug-in hibrid autók és elektromos motorok vásárlását 15.000 lejjel, a hibrid autókét 12.000 lejjel, a belső égésű motorral felszerelt új gépkocsikét és motorkerékpárokét pedig 10.000 lejjel támogatta az állam. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a délután folyamán térségünkben marad a változóan felhős égbolt mellett a száraz napos időjárás, a gomoly felhőzet azonban helyenként zavarhatja a napsütést. 22 Celsius fokot mérnek Csíkszeredában, 24-26 fok közé emelkedik a csúcsérték. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fan FM hírszolgálat.
1: A hírek után kezdődhet egy újabb óra.
2: Kezdődhet egy újabb óra.
1: Tele fülig zenékkel. Fan FM Rádió.

0: Idén érettségizel és Kolozsvárra készülsz egyetemre. Ha fejlesztenéd magad, kiváló hazai és külföldi szakemberektől tanulnál, motiváló környezetre vágysz, nálunk a helyed. Felvételit hirdet a leendő első éveseknek a Matthias Corvinus Kollégium egyetemi programja. Sokoldalú kurzusokkal, ingyenes kollégiummal, nyelvórákkal, tanulmányutakkal és összetartó közösséggel vár az MCC. A képzés az egyetemi tanulmányok mellett végezhető. Jelentkezz július 13-ig. Részletek az mcc.ro weboldalon. Nyári táborok a Minervában. A Csíkszeredai Minerva Teljesítményképzőközpont idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angol tábor, Smarty Camps team élmény tábor, nyári ovi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
1: Mik azok az alapszószok, és hogyan használhatjuk őket a konyhában? Erre a kérdésre is választ kaphatnak a Székely Konyha és Kert gasztromagazin júliusi lapszámában. Frissen, főzve vagy sütve? Gyergyói szakácsunk, Berszán Árus Csilla nem tudott dönteni, így ételeibe sült, főtt és friss alapanyagok is kerültek. Borrovatunkban kerti partis koktélokat ízlelünk, András Zsuzsi cukrászunk a Fekete Erdővel kísérletezik. A székelyföldi gasztromagazin megrendelhető a postahivatalokban, vagy online a székelykonyhaiskert.hu.
2: Reklámot hallottak!

0: Mást keres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a Karriert, a Fun FM rádió állásbőrze rovatát. Karrier. Karrier.
1: A Dakota Security Service Kft. Biztonsági őrt alkalmaz. Érdeklődni a cég székhelyén Csíkszered a Villanytelep utca 2 szám alatt, vagy a következő telefonszámokon 0266 310 752 és 0731 696 603.
0: Álláskeres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a Karriert, a Fun FM rádió állásbőrze rovatát. Karrier. Karrier.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Sárga figyelmeztetést adott ki fokozott légköri instabilitás, viharos szél és felhőszakadások miatt az Országos Meteorológiai Szolgálat. Este 11 órától július 8-án déli 12 óráig a Bánságban, a Párciumban, Máramarosban, Erdélyben és Moldva északi felében jelentős légköri instabilitásra kell számítani. A viharokat 50-70 km/órás széllökések, villámlások és heves záporok kísérik. A csapadék mennyiség elszórtan elérheti a 15-25 litert is négyzetméterenként. Szerdán napközben déli 12 és este 11 óra között egy újabb sárga jelzésű riasztás lép érvénybe, amely már az ország döntő többségét érinti. A szélsebesség általában 50-70 km/óra között alakul, de helyenként a 80 km/órát is meghaladhatja. Ugyanakkor heves felhőszakadásokra, intenzív villámlásra, valamint kis és közepes méretű jégesőre kell számítani. Rövid idő alatt a csapadék mennyiség elérheti a 15-20 liter per négyzetmétert, elszórtan pedig a 30-40 litert is meghaladhatja négyzetméterenként. Közzétették az érettségi vizsga első óvások előtti eredményeit, a diákok 74,8%-a ment át a vizsgán, míg tavaly 74,3%-os volt az óvások előtti átmenési arány. Az eredményeket az Oktatási Minisztérium honlapján lehet böngészni. Az adatok szerint a vizsgán megjelent 126.169 diák közül 94.345-en teljesítették sikeresen az érettségit. Az idei végzősök körében az átmenési arány 79,7%, míg a korábbi évfolyamokból jelentkezők esetében 31,7%. Az összes sikeresen vizsgázó közül 90.263-an az idei végzős évfolyamhoz, 4.082-en pedig korábbi évfolyamokhoz tartoznak. Délután 2 és este 6 óra között a vizsgázók megtekinthetik a dolgozataikat és fellebbezést nyújthatnak be. Július 8-án és 9-én is megtehetik ugyanezt, az egyes vizsga időpontok a vizsga központok által meghatározott órarendje szerint. A 2026-os érettségi vizsga végleges eredményeit július 13-án teszik közzé, ezek a fellebezések elbírálása utáni esetleges módosításokat tükrözik majd, és visszavonhatatlanok. A magánszemélyeknek szóló 2026-os roncsautóprogramot változatlan formában indítják el, 300 millió lejes költségvetéssel, jelentette be a Környezetvédelmi Minisztérium. Az idei kiírásban elhalasztják a gépjárművek földrajzi eredetére vonatkozó kritérium bevezetését, így nem csak az Európai Unióban, az Európai Gazdasági Térségben, illetve az Európai Piac, a Környezetvédelmi Minisztérium. Az idei kiírásban elhalasztják a gépjárművek földrajzi eredetére vonatkozó kritérium bevezetését, így nem csak az Európai Unióban, az Európai Gazdasági Térségben, illetve az Európai Piac partnerországaiban gyártott járművek

0: támogatás összege 18.500 lej volt. Az új plug-in hibrid autók és elektromos motorok vásárlását 15.000 lejjel, a hibrid autókét 12.000 lejjel, a belső égésű motorral felszerelt új gépkocsikét és motorkerékpárokét pedig 10.000 lejjel támogatta az állam. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a délután folyamán térségünkben marad a változóan felhős égbolt mellett a száraz napos időjárás, a gomoly felhőzet azonban helyenként zavarhatja a napsütést. 22 Celsius fokot mérnek Csíkszeredában, 24-26 fok közé emelkedik a csúcsérték. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fan FM hírszolgálat.
1: A hírek után kezdődhet egy újabb óra.
2: Kezdődhet egy újabb óra.
1: Tele fülig zenékkel. Fan FM Rádió.

0: Fun FM Rádió. Bárhol, bármikor. Éterben, online vagy mobilon. Fülig zenék. Slágerek és napjaink kedvencei változatosan.
1: És most egy újabb dal napjaink kedvencei közül.
0: Fun FM Rádió.

0: Gyakori vizeletfertőzés. Az Uraktív Forte hatékony, optimális kombinációjával hozzájárul a gyulladás csökkentéséhez és elősegíti a baktériumok kiküszöbölését. Ez egy étrendkiegészítő. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
1: Nyári táborok a Minervában. A Csíkszeredai Minerva Teljesítményképző Központ idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angol tábor, Smarty Camps Team élménytábor, nyári ovi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda, Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
2: Most pedig vissza a Fülig zenékhez. Igazi slágerek és napjaink kedvencei változatosan.

0: az elmúlt évtizedek válogatott slágerei és napjaink kedvencei. Fun FM Rádió. Fülig zene. Fun FM.
1: Következzen egy újabb dal az aktuális kedvencek. Az aktuális kedvencek közül.
0: Fülig zene.
1: Fun

az elmúlt évtizedek válogatott slágerei. És napjaink kedvencei, mert a hallgatóink a legjobbat érdemlik.

a lélegző fellegeket. De tudjuk, hogy mára, csak mára vettünk

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Sárga figyelmeztetést adott ki fokozott légköri instabilitás, viharos szél és felhőszakadások miatt az Országos Meteorológiai Szolgálat. Szerda déli 12 óráig a Bánságban, a Páciumban, Máramarosban, Erdélyben és Moldva északi felében jelentős légköri instabilitásra kell számítani. A viharokat 50-70 km/órás széllökések, villámlások és heves záporok kísérik. A csapadék mennyiség elszórtan elérheti a 15-25 litert négyzetméterenként. Szerdán napközben déli 12 óra és este 11 óra között egy újabb sárga jelzésű riasztás lép érvénybe, amely már az ország döntő többségét érinti. A szélsebesség általában 50-70 km/óra között alakul, de helyenként a 80 km/órát is meghaladhatja. Ugyanakkor heves felhő szakadásokra, intenzív villámlásra, valamint kis és közepes méretű jégesőre kell számítani. Rövid idő alatt a csapadék mennyiség elérheti a 15-20 literet négyzetméterenként, erszóltan pedig a 30-40 litret is meghaladhatja négyzetméterenként. Közzétették az érettségi vizsga első óvások előtti eredményeit. A diákok 74,8%-a ment át a vizsgán, míg tavaly 74,3%-os volt az óvások előtti átmenési arány. Az adatok szerint a vizsgán megjelent 126.169 diák közül 94.345-en teljesítették sikeresen az érettségit. Az idei végzősök körében az átmenési arány 79,7%, míg a korábbi évfolyamokból jelentkezők esetében 31,7%. Az összes sikeresen vizsgázó közül 90.263-an az idei végzős évfolyamhoz, 4.082-en pedig korábbi évfolyamokhoz tartoznak. A vizsgázók július 9-éig tekinthetik meg a dolgozataikat és nyújthatnak be fellebbezést. A végleges eredményeket július 13-án teszik közzé. A fellebbezések elbírálása utáni esetleges módosítások már visszavonhatatlanok, értesült a MASZ-ról. Nem lehet évközben lemondani önkéntes egészségügyi biztosítást akkor sem, ha az érintett személy közben nyugdíjba megy, és már jár neki ingyen az állami egészségügyi ellátás, számol be a maszol.ro. Az önkéntes egészségbiztosítás csak is egy évre köthető, részletekben fizethető, és az adóhatóság, az ANÁF akkor is behajtja a részleteket, ha időközben változik az illető helyzete, és nyugdíjasként vagy alkalmazottként már lesz egészségbiztosítása. A Hargita megyei közpénzügyi igazgatóság ügyfélszolgálata a MASZ-szal közölte, törvényesen megszűnt az a lehetőség, hogy javító nyilatkozatot tehessen le az érintett. 2026-ban a fizetendő összeg 2430 lej, ennek első részlete 608 lej, amit szerződés kötéskor be kell fizetni. A fennmaradó összeg fizethető havi részletekben is egészen a következő év, május 25-éig. A 26-ban a fizetendő összeg 2430 lej, ennek első részlete 608 lej, amit szerződés kötéskor be kell fizetni. A fennmaradó összeg fizethető havi részletekben is egészen a következő év, május 25-éig. Amennyiben elmarad a részlet törlesztése,

0: Törvénymódosítás nem csak a nyugdíjba vonulókra terjed neki, hanem mindenkire, akinél fennáll hasonló helyzet. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint térségünkben a délután folyamán változóan felhős égbolt mellett javarészt borongós, de a továbbiakban is száraz időjárásra lehet számítani. 23 Celsius fokot mérnek Csíkszeredában. A holnapi nap folyamán változékony, csapadékos időjárással kell számolni, záporok, zivatarok alakulnak ki a térségben. Esőzések környezetében megélénkül helyenként viharossá fokozódik a szél, ugyanakkor általános lehűlés lesz észlelhető. A reggeli órákban a hőmérséklet 8-10 fok közé süllyed, napközben a csúcsérték 20-21 foknál nem emelkedik magasabbra.
1: A hírek után kezdődhet egy újabb óra.
2: Kezdődhet egy újabb óra.
1: Tele fülig zenékkel. Fan FM Rádió.

0: Nyári táborok a Minervában. A Csíkszeredai Minerva teljesítményképzőközpont idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angol tábor, Smarty Camps Team élménytábor, nyári ovi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda, Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
1: Fejfájás vagy hátfájás, fogfájás vagy menstruációs fájdalom? Olyan különbözőek, ugyanakkor nagyon gyakoriak. A Paduden Express Forte lágykapszula 400 mg ibuprofénnel. Gyorsan felszívódik és hatásos a leggyakoribb fájdalmak ellen. Páfájdalom, Paduden Express Forte. Ajánlott adag 12 év felett egy 400 mg-os kapszula 6-8 óránként legfeljebb napi 3 kapszula. Terhesség, szoptatás vagy kellemetlen tünetek esetén forduljon orvosához vagy gyógyszerészéhez. Ez a gyógyszer ibuprofén tartalmaz és nélkül kapható. Olvass el figyelmesen a beteg tájékoztatót vagy a csomagoláson található információkat. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
2: Nap mint nap ízletes és kedvező áru gyümölcsök és zöldségek. Igazán megéri. 15 éve változatosság és frissesség alacsony áron. Tudod, hogy igazán megéri. A Lidlben a lapos barack kilója 7 lej 99 bani és a hazai görögdinye kilója 2 lej 29 bani. Lidl, 15 éve igazán megéri.
0: Idén érettségizel és Kolozsvárra készülsz egyetemre. Ha fejlesztenéd magad, kiváló hazai és külföldi szakemberektől tanulnál, motiváló környezetre vágysz, nálunk a helyed. Felvételit hirdet a leendő első éveseknek a Matthias Corvinus Kollégium egyetemi programja. Sokoldalú kurzusokkal, ingyenes kollégiummal, nyelvórákkal, tanulmányutakkal és összetartó közösséggel vár az MCC. A képzés az egyetemi tanulmányok mellett végezhető. Jelentkezz július 13-ig. Részletek az mcc.ro weboldalon.
3: Azok az alapszószok, és hogyan használhatjuk őket a konyhában? Erre a kérdésre is választ kaphatnak a Székely Konyha és Kert gasztromagazin júliusi lapszámában. Frissen, főzve vagy sütve? Gyergyói szakácsunk, Berszán Árus Csilla nem tudott dönteni, így ételeibe sült, főtt és friss alapanyagok is kerültek. Borrovatunkban kerti partis koktélokat ízlelünk, András Zsuzsi cukrászunk a Fekete Erdővel kísérletezik. A székelyföldi gasztromagazin megrendelhető a postahivatalokban, vagy online a székelykonyhaiskert.hu oldalán.
4: Most pedig vissza a Fülig zenékhez. Igazi slágerek és napjaink kedvencei változatosan.

Velünk kerek a nap. FM 87,6. Csíkszereda. Velünk kerek a nap. Fun FM. Fülig zene. I remember conversations we were

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Sárga figyelmeztetést adott ki fokozott légköri instabilitás, viharos szél és felhőszakadások miatt az Országos Meteorológiai Szolgálat. Szerda déli 12 óráig a Bánságban, a Párciumban, Máramarosban, Erdélyben és Moldva északi felében jelentős légköri instabilitásra kell számítani. A viharokat 50-70 km/órás széllökések, villámlások és heves záporok kísérik. A csapadék mennyiséggel szortan elérheti a 15-25 litert négyzetméterenként. Szerdán napközben déli 12 óra és este 11 óra között egy újabb sárga jelzésű riasztás lép érvénybe, amely már az ország döntő többségét érinti. A szélsebesség általában 50-70 km/óra között alakul, de helyenként a 80 km/órát is meghaladhatja. Ugyanakkor heves felhő szakadásokra, intenzív villámlásra, valamint kis és közepes méretű jégesőre kell számítani. Rövid idő alatt a csapadék mennyiség elérheti a 15-20 literet négyzetméterenként, erszoltan pedig a 30-40 litret is meghaladhatja négyzetméterenként. Közzétették az érettségi vizsga első óvások előtti eredményeit. A diákok 74,8%-a ment át a vizsgán, míg tavaly 74,3%-os volt az óvások előtti átmenési arány. Az adatok szerint a vizsgán megjelent 126.169 diák közül 94.345-en teljesítették sikeresen az érettségit. Az idei végzősök körében az átmenési arány 79,7%, míg a korábbi évfolyamokból jelentkezők esetében 31,7%. Az összes sikeresen vizsgázó közül 90.263-an az idei végzős évfolyamhoz, 4.082-en pedig korábbi évfolyamokhoz tartoznak. A vizsgázók július 9-éig tekinthetik meg a dolgozataikat és nyújthatnak be fellebbezést. A végleges eredményeket július 13-án teszik közzé. A fellebbezések elbírálása utáni esetleges módosítások már visszavonhatatlanok, értesült a MASZ-ról. Nem lehet évközben lemondani önkéntes egészségügyi biztosítást akkor sem, ha az érintett személy közben nyugdíjba megy, és már jár neki ingyen az állami egészségügyi ellátás, számol be a maszol.ro. Az önkéntes egészségbiztosítás csak is egy évre köthető, részletekben fizethető, és az adóhatóság, az ANÁF akkor is behajtja a részleteket, ha időközben változik az illető helyzete, és nyugdíjasként vagy alkalmazottként már lesz egészségbiztosítása. A Hargita megyei közpénzügyi igazgatóság ügyfélszolgálata a MASZ-szal közölte, törvényesen megszűnt az a lehetőség, hogy javító nyilatkozatot tehessen le az érintett. 2026-ban a fizetendő összeg 2430 lej, ennek első részlete 608 lej, amit szerződés kötéskor be kell fizetni. A fennmaradó összeg fizethető havi részletekben is egészen a következő év, május 25-éig. Amennyiben elmarad a részlet törlesztése, először felszólítást küldenek, majd az érintett bankszámláit zárolhatják. Miklós Zoltán, RMDSZ-es képviselő kifejtette, szeptemberben várhatóan törvényjavaslatot terjeszt be, vagy módosító javaslatot, amennyiben egy törvénytervezet vitáján ez épp lehetséges. Megerősítette, az esetleges törvénymódosítás nem csak a nyugdíjba vonulókra terjed neki, hanem mindenkire, akinél fennáll hasonló helyzet. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint térségünkben a délután folyamán változóan felhős égbolt mellett javarészt borongós, de a továbbiakban is száraz időjárásra lehet számítani. 23 Celsius fokot mérnek Csíkszeredában. A holnapi nap folyamán változékony, csapadékos időjárással kell számolni, záporok, zivatarok alakulnak ki a térségben. Esőzések környezetében megélénkül, helyenként viharossá fokozódik a szél, ugyanakkor általános lehűlés lesz észlelhető. A reggeli órákban a hőmérséklet 8-10 fok közé süllyed, napközben a csúcsérték 20-21 foknál nem emelkedik magasabbra.
2: A hírek után kezd...

0: A Lidl Plus alkalmazásban mindenre találsz ajánlatot, amire vágysz, és arra is, amiről még nem tudtad, hogy szeretnéd. Olvastasd be a Lidl Plus kártyád, és egyszerűen használd ki az alkalmazásban található ajánlatokat. A cson nélküli sertéskor aj 100 g-onként 1,69 bani a Lidl Plus-szal, a 300 g-os pilusz kerek sajt 8,99 bani a Lidl Plus-szal, és a 0,25 literes Red Bull energiaital 4,65 bani. Lidl. 15 éve igazán megéri.
1: A hasmenés sosem jön egyedül, együtt jár a kiszáradással. Gyorsítsd a felépülést a Hidrászmektel. Az egyetlen hasmenés elleni és rehidratáló készítmény dioszmektéttel és elektrolitokkal. Hidrászmekt kezeli a hasmenést és gyorsítja a felépülést. Ez egy orvostechnikai eszköz. Kérjük, olvass el figyelmesen a beteg tájékoztatót és a csomagoláson található információkat. A Fortifikát Forti magas koncentrációjú kolint tartalmaz, amely hozzájárul a máj méregtelenítéséhez és regenerálódásához. Támogatja és védi. Fortifikát Forti.
2: Mik azok az alapszószok, és hogyan használhatjuk őket a konyhában? Erre a kérdésre is választ kaphatnak a Székely Konyha és Kert gasztromagazin júliusi lapszámában. Frissen, főzve vagy sütve? Gyergyói szakácsunk, Berszán Árus Csilla nem tudott dönteni, így ételeibe sült, főtt és friss alapanyagok is kerültek. Borrovatunkban kerti partis koktélokat ízlelünk, András Zsuzsi cukrászunk a Fekete Erdővel kísérletezik. A székelyföldi gasztromagazin megrendelhető a postahivatalokban, vagy online a székelykonyhaiskert.hu-n.
3: Mindegy, mire vagy allergiás, a Rixil HA kontroll alatt tartja az allergiás nátha tüneteit, tisztítja az orrot és megkönnyíti a légzést. Ez egy gyógyszer. Kérjük, olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót. Minerva,
4: teljesítmény otthona. Nyári táborok a Minervában. A Csíkszeredai Minerva Teljesítményképzőközpont idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angoltábor, Smarty Camp Steam élménytábor, nyári ovi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
5: Reklámot hallottak!

0: Ha zenei változatosságra vágysz,
1: jó helyen jársz.
2: Sziasztok, Rúzsa Magdi vagyok, ez itt a legújabb dal.
3: Csak nyomtam, nyomtam, nyomtam a gáz, mégis elillantál.
2: Sziasztok, Radics Gigi vagyok, és itt is hallhatjátok a legújabb slágeremet.
0: Tudtam meg, 84.6
1: FM.

0: A hasmenés sosem jön egyedül, együtt jár a kiszáradással. Gyorsítsd a felépülést a Hidrászmektel. Az egyetlen hasmenés elleni és rehidratáló készítmény dioszmektéttel és elektrolitokkal. Hidrászmekt kezeli a hasmenést és gyorsítja a felépülést. Ez egy orvostechnikai eszköz. Kérjük, olvass el figyelmesen a beteg tájékoztatót és a csomagoláson található információkat.
1: Próbáld ki te is a kálmacsup tapaszokat rovas csípés esetén a természetbarát gyerekek számára. Enyhíti a viszketést és hűsítő hatása van. Kálmacsup, semmi vakarás, csak gyógyulás.
2: Reklámot hallottak.

0: más keres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a Karriert, a Fun FM rádió állásbőrze rovatát. Karrier. Karrier.
1: A Dakota Security Service Kft. Biztonsági őrt alkalmaz. Érdeklődni a cég székhelyén, Csíkszereda a Villanytelep utca 2 szám alatt, vagy a következő telefonszámokon 0266 310 752 és 0731 696 603.
0: Álláskeres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a Karriert, a Fun FM rádió állásbőrze rovatát. Karrier. Karrier.

Nudiszkó egy órában. Klasszikus alapok mai hangzással. A legjobbak, a legnagyobbak, a legismertebbek újra keverve. Nudiszkó a Fun FM-en. Number one hit music station.

0: a Hargita, hegy, a nyerges, tető, a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6, Fun FM rádió.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Sárga figyelmeztetést adott ki fokozott légköri instabilitás, viharos szél és felhőszakadások miatt az Országos Meteorológiai Szolgálat. Szerda déli 12 óráig a Bánságban, a Párciumban, Máramarosban, Erdélyben és Moldva északi felében jelentős légköri instabilitásra kell számítani. A viharokat 50-70 km/órás széllökések, villámlások és heves záporok kísérik. A csapadék mennyiség elszórtan elérheti a 15-25 litert négyzetméterenként. Szerdán napközben déli 12 óra és este 11 óra között egy újabb sárga jelzésű riasztás lép érvénybe, amely már az ország döntő többségét érinti. A szélsebesség általában 50-70 km/óra között alakul, de helyenként a 80 km/órát is meghaladhatja. Ugyanakkor heves felhő szakadásokra, intenzív villámlásra, valamint kis és közepes méretű jégesőre kell számítani. Rövid idő alatt a csapadék mennyiség elérheti a 15-20 literet négyzetméterenként, erszoltan pedig a 30-40 litret is meghaladhatja négyzetméterenként. Közzétették az érettségi vizsga első óvások előtti eredményeit. A diákok 74,8%-a ment át a vizsgán, míg tavaly 74,3%-os volt az óvások előtti átmenési arány. Az adatok szerint a vizsgán megjelent 126.169 diák közül 94.345-en teljesítették sikeresen az érettségit. Az idei végzősök körében az átmenési arány 79,7%, míg a korábbi évfolyamokból jelentkezők esetében 31,7%. Az összes sikeresen vizsgázó közül 90.263-an az idei végzős évfolyamhoz, 4.082-en pedig korábbi évfolyamokhoz tartoznak. A vizsgázók július 9-éig tekinthetik meg a dolgozataikat és nyújthatnak be fellebbezést. A végleges eredményeket július 13-án teszik közzé. A fellebbezések elbírálása utáni esetleges módosítások már visszavonhatatlanok, értesült a MASZ-ról. Nem lehet évközben lemondani önkéntes egészségügyi biztosítást akkor sem, ha az érintett személy közben nyugdíjba megy, és már jár neki ingyen az állami egészségügyi ellátás, számol be a maszol.ro. Az önkéntes egészségbiztosítás csak is egy évre köthető, részletekben fizethető, és az adóhatóság, az ANÁF akkor is behajtja a részleteket, ha időközben változik az illető helyzete, és nyugdíjasként vagy alkalmazottként már lesz egészségbiztosítása. A Hargita megyei közpénzügyi igazgatóság ügyfélszolgálata a MASZ-szal közölte, törvényesen megszűnt az a lehetőség, hogy javító nyilatkozatot tehessen le az érintett. 2026-ban a fizetendő összeg 2430 lej, ennek első részlete 608 lej, amit szerződés kötéskor be kell fizetni. A fennmaradó összeg fizethető havi részletekben is egészen a következő év, május 25-éig. Amennyiben elmarad a részlet törlesztése, először felszólítást küldenek, majd az érintett bankszámláit zárolhatják. Miklós Zoltán, RMDSZ-es képviselő kifejtette, szeptemberben várhatóan törvényjavaslatot terjeszt be, vagy módosító javaslatot, amennyiben egy törvénytervezet vitáján ez épp lehetséges. Megerősítette, az esetleges törvénymódosítás nem csak a nyugdíjba vonulókra terjed neki, hanem mindenkire, akinél fennáll hasonló helyzet. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint térségünkben a délután folyamán változóan felhős égbolt mellett javarészt borongós, de a továbbiakban is száraz időjárásra lehet számítani. 23 Celsius fokot mérnek Csíkszeredában. A holnapi nap folyamán változékony, csapadékos időjárással kell számolni, záporok, zivatarok alakulnak ki a térségben. Esőzések környezetében megélénkül, helyenként viharossá fokozódik a szél, ugyanakkor általános lehűlés lesz észlelhető. A reggeli órákban a hőmérséklet 8-10 fok közé süllyed, napközben a csúcsérték 20-21 foknál nem emelkedik magasabbra.
0: A hírek után kezdődhet egy újabb óra.
2: Tele
0: fülig zenékkel. Fun FM Rádió.

0: A Medima Csíkszeredában mágneses rezonancia, RMN és CT vizsgálatokat végezhetsz az egészségbiztosítási pénztár elszámolásával, beleértve az SO, AO és monitorizálási beutalókat is. Gyors időpontfoglalás, pontos eredmények és most 15% kedvezmény a magánvizsgálatokra. Várunk Csíkszeredában a Hunyadi János utca 26 szám alatt. Hívj most! 0373 301 139. Medima. Kiválóság az orvosi képalkotásban.
1: Reklámot hallottak!

mindent a fülnek. Fun FM 87.6 Csíkszereda.

Nudiszkó egy órában. Klasszikus alapok mai hangzással. A legjobbak, a legnagyobbak, a legismertebbek újra keverve. Nudiszkó a Fun FM-en. Number one hit music station.

0: A csíki a kedvence, a hoki, a sör és a fenefen. Csíki vagy, ha hallgatod.
1: 80-as évjárat 8-tól, minden szerdán a Fenefem rádióban.

0: Ciao, ciao.
1: Reggel felráz, délben szórakoztat, este megadja a ritmust. FM 87.6 Csíkszereda, Fan FM Rádió, Fülig Zene.

0: Nudiszkó egy órában. Klasszikus alapok mai hangzással. A legjobbak, a legnagyobbak, a legismertebbek újra keverve. Nudiszkó a Fun FM-en.
1: Fun FM.
2: Number one hit music station.
0: Reklámot hallottak. Fun.

0: Félig magyar, ez a magyar zenék órája.
1: Megállás nélkül. Fan FM, Fülig zene.
0: A jóból sosem elég, magyar zenék órája.
1: Megállás nélkül. Fan FM, Fülig zene.

Nudiszkó egy órában. Klasszikus alapok mai hangzással. A legjobbak, a legnagyobbak, a legismertebbek újra keverve. Nudiszkó a Fun FM-en. Fun FM. Number one hit music station.

0: Félig zene, félig magyar. Ez a magyar zenék órája. A jóból sosem elég, magyar zenék órája.
1: Megállás nélkül. Fan FM.

Nudiszkó egy órában. Klasszikus alapok mai hangzással. A legjobbak, a legnagyobbak, a legismertebbek újra keverve. Nudiszkó a Fun FM-en. Number one hit music station.

legjobbak, a legnagyobbak, a legismertebbek újra keverve. Nudisco a Fun FM-en.

Nudiszkó egy órában. Klasszikus alapok mai hangzással. A legjobbak, a legnagyobbak, a legismertebbek újra keverve. Nudiszkó a Fun FM-en. Fun FM. Number one hit music station. FM 87,6 Fun FM Rádió. Fülix

0: Fültől fülig Fan FM. FM 87.6 Csíkszereda.
1: Fan FM Rádió. Fülig zene.
0: Fan FM.

0: itt vagyunk veled, itt vagyunk otthon. 87,6 Fun FM Rádió.
1: Nyolcvanas évjárat 8-tól, minden szerdán a Fun FM Rádióban.

0: Az elmúlt évtizedek válogatott slágerei és napjaink kedvencei. Fun FM Rádió. Fülix Zene.
1: Fun FM. Hear the clock ticking on the wall. Losing sleep, losing track of the tears I cry. Every drop is a waterfall. Every breath is a break in the

0: Fülig zene, fülig mosoly.
1: Megállás nélkül. Fan FM, fülig zene.
0: 80-as évjárat 8-tól. Minden szerdán a Fan FM rádióban.

0: kiss.
1: Nálunk a Mikó vár, a Petőfi utca, a Fun FM rádió.
2: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

0: Rádió. Fülig zene. Fan FM Rádió. Fülig zene.
1: Következzen egy újabb dal az aktuális kedvencek. Az aktuális kedvencek közül.
0: Fülig zene.
1: Fan FM Rádió.

Tűztől fülig. Fan FM. Minden a fülnek.

0: nálunk a veréb nem madár, és a medve nem játék, ám a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

0: A csíki a kedvence, a hoki, a sör és a Fun FM. Csíki vagy, ha hallgatod.
1: Még azt hiszem, hogy még mindig szeretlek.

0: Nálunk a Hargita hegy, a nyerges tető, a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

Csak a legjobbak. Csak változatosan. Csak a Fun FM-en. 87.6 Csíkszereda.

Az elmúlt évtizedek válogatott slágerei és napjaink kedvencei, mert a hallgatóink a legjobbat érdemlik. Fun FM Rádió, fülig zene.

0: Fülltől fülig. Fun FM. És most egy újabb dal az elmúlt 30 év nagy slágerei közül. Fun FM.
1: Fülig zene.
0: Fülig zene.

0: A csíki a kedvence, a hoki, a sör és a fanefem.
1: Csíki vagy, ha hallgatod.

0: Minden sláger
1: nálunk szól.
2: Sziasztok!
3: Mi vagyunk a New Level Empire.
0: Ez itt az új dalunk.
4: Hallgassátok nagy hangerővel.
5: Napjaink legjobbjai.
6: Hi, we're Clean Bandit. This is our new single.
0: Fan FM Rádió.
5: És most egy újabb dal az elmúlt 30 év nagy slágerei közül. Fan FM.
0: Fülig zene.

0: És most egy újabb dal az elmúlt 30 év nagy slágerei közül. Fun FM.
1: Fun FM Rádió.
0: Fülig zene.
2: I never meant to

Kint attól szép, hogy belül a kor. Egy elhasznált karosszékben, amin megül a por. Gondolkodva, hogy úgy érünk, mint belül a bor. Ha repül az idő, csak úgy repül a kor.

0: nálad.
1: Kint attól szép, hogy belül a kor, egy elhasznált karosszékben, amin megül a por, gondolkodva, hogy úgy érünk, mint belül a bor. Ha repül az idő, csak úgy repül.

FM 87.6 Csíkszeredó. Szültől Fan FM.